Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 23-a csütörtök van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A gyulai Szent Miklós román ortodox templom harangját hallották. Az első dokumentum, amely említést tesz a városról, 1313-ból való. A Gyulán élő román nemzetiségű lakosság nagyon tisztelte ősei vallását. Már 1695-ben itt egy erős román ortodox gyülekezet működött. A törökök visszavonulása után a város Harrucher János tulajdonába került, aki a románokat a vár közvetlen közelébe telepíti. A városnak ezt a részét a mai napig nagy román városnak nevezik. Itt a vár mellett épült meg 1721-ben fából az első román ortodox templom. 1801-ben hatalmas tűzvész pusztított az egész városban, és a templom is leégett. Az új templom alapkövét 1802-ben rakták le. A munka Ziegler József ágy és kömműves irányítása alatt 10 év megszakítással 1824-ig tartott. Barokk stílusban épült, klasszicista elemekkel ötvözve. A műemlék templom védőszentje Szent Miklós. Az ikonosztázion a templom egyik legértékesebb darabja. Az aradi Mihajlo Janis szermester műhelyében készült. A rajta levő ikonokat Arszat Teodorovicsi szerb festőművész készítette 1824 és 1827 között. 1928 nyarán Predmerszky Béla budapesti festőművész a mennyezetre freskókat készített. A torony azonban csak 1854-ben épült meg, magassága a keresztel együtt 42 méter. Először 1946-ban egy kis harang, majd ezt követte a középső, és végül 1960-ban a legnagyobb harang került a toronyba. Mindhárom harangot Szlezák Rafaelné öntötte Pest-Szent-Lőrincen.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Szecső. Mindenki csak így hívja a táncművész koreográfus Szecső Kovács Zoltánt, a Rajkó táncegyüttes egykori kiválóságát. A legendás előadó 14 évesen a Rajkó tánckarában kezdte a pályáját. Az együttessel szinte az egész világot bejárta, és komoly színpadi rutint szerzett, amelyet kamatoztatva később saját tánccsoportot alapított. Az elmúlt évek során több generációnak adta át tudását, és jelenleg is számos iskolában tanít.
2: Szecső, most farmoson vagyunk a családi házatokban. Mikor költöztetek ide Pestről?
3: 10 évvel ezelőtt.
1: Mondja Szecső Kovács Zoltán, táncos koreográfus.
3: Előtte meg a Hunyadi téren laktam. Pesten akkor Rajkóba tanítottam, és rengeteg tanítvány volt.
2: Picit visszamegyünk a gyerekkoromba. Te vidéken nőttél fel?
3: Gyerekkorom az pedig Tápjó Szecsőn volt. Végig ott is vannak a rokonaim. Mind magyar cigányok, zenész dinasztia.
2: És a te szüleid mivel foglalkoztak?
3: Az én drága jó apám az főmérnök volt a metrónál. Anyám megment utána, ugye, mint cigányasszony.
2: Vezette a kávét,
3: mentek le a vizébe, a keszomba, mindenhova.
2: De főmérnök azért egy komoly beosztás.
3: Nagyon van. Nagy volt.
2: De nem magyar az zenész cigány családból származók voltak ők?
3: Apám nem.
2: Apám nem.
3: Apám nem. Apám árvaházban nőtt fel, aztán kihozták a szecsei kulákok kicsinek. És istentelenül még dolgoztatták.
2: Akkor nem nagyon volt kemény, könnyű gyerekkora.
3: Nagyon kemény élete volt apámnak. És hát úgy, hogy árva volt, na, kihez csapódik?
2: A szegény Szecsőn. Gyerekekhez. A cigányokhoz.
3: A cigányokhoz, persze.
2: Csak akkor édesanyáddal így ismerkedtek.
3: Így van.
2: Ez a táncnak a szeretet, ez honnan jött? Mert nem volt táncos a családban, gondolom.
3: Öreganyám az, amikor nevelt bennünket, az szerintem ugyanúgy nevelte, hogy én most az én unokáimat. Tehát nem volt kérdés az, hogy mikor énekelje el magát, vagy mikor üljön le és
2: egyébként táncolt,
3: a halál természetes volt. Öregapám jó cimbalmos volt, az öreg csiki. Annak a testvére jó muzsikusok voltak. Ott mindennapos volt, jön a gudaj, jön a bunyi, jön emez, jön amaz, összeültek, muzsikáltak, érted.
2: Te meg gyerekként hallgattad.
3: És nem csak akkor, hanem még, amikor aludni kellett, akkor is úgy áltatott öreganyám, érted, énekelve, ő tanított, tedd ide kezed, tedd oda kezed. Aztán öreganyám találkozott az Ofella Sándorral, Tápjó Szecsőn, és ez volt a népégyüttesnek a vezetője, nagyon jó ember volt az is, jó Isten áldja meg. És mondta neki, hogy Sanyikám, gyereket nézd már meg, hogy táncol, mit csinál, vigyed táncoszt, ekkora voltam eddig, mit kerestem volna én a vizébe. Jó van, Jolán, majd viszem. Anyám nem engedett belőle, és ő bevitt az együtteset, és azt mondta Zofela nekem, na jó van, gyerekem, akkor menj fel a színpadra, lakodalmas, na csinálj, amit akarsz. Onnantól kezd a bőfénypotot a kezembe adták, nekem mondani nem kellett semmit. Közben első osztálytól beiratott apám, meg anyám zongorára.
2: Zongorára.
3: És kitűnően csináltam a zongorát.
2: Az is jól ment.
3: Nagyon jól ment. Olyan jól ment, hogy bementünk Pest és zeneművészeti iskolába, és zongoráztam is, soron kívül, már nem vettek fel senkit, soron kívül felvettek, de nem volt kollégium, nem volt hely. Hazajöttünk, apám az újságot a kezébe vette, azt mondta, gyerek, Rajkó Hildet felvétel táncba.
2: Hanyos évet írunk?
3: 79.
2: Ekkor. 79.
3: Ma 300-ból 3-at vettek fel, nem tudták, hogy cigány vagyok. Majd utána egy hónap, két hónapra tudták meg, Rajkó a cigánytánc is volt, a koreográfusok csináltak, akkor azt én tudod.
2: Felszántottad a színpadot.
3: Tiportam. Érted? És akkor így aztán megtudták. Rá 2 hétre már engemet vittek Belgiumba. Szóló táncolni. Erdély táncolni.
2: Kik voltak akkor a tanáraid, vagy a vezető táncosok?
3: Szirmai Béla, az elsők.
2: Az első generáció.
3: Somogyi Tibi volt a főmesterem, Szirmai, Vadadi Ági, egyik sélma. Akkor az Öregszigeti, aki alapította. Gyula bácsi végig volt, hála jó Istennek. 20 évet ült az mellett is.
2: Akkor Rajkó a fénykorát élte.
3: Minden nap, minden héten úgy volt, hogy felültünk a buszra, és azt sem tudtuk, hova megyünk. 120 Rajkó. És akkor 400 táncos. Hát azért tanítok én is így, ahogy tanítok, másképp, mint mások. Mert a mesterek tánc közben tanították meg az összes nemzetközi kultúrát, amiben a népek benne vannak. Minket így neveltek ott.

0: А sziasztok! Táncosok! Menjék, fia, menjék! Gyertek! Ha ideálljatok nekem, jó? Akkor itt lesznek a lányok ezen az oldalon meg a fiúk. Az a lényeg ezeknek a gyerekeknél, hogy aki nem tud, az kezdje megszeretni, akár a másik által is, vagy ha én mutatok neki. Tartás, színpad, és elsősorban az ő mozgása, tehát a saját mozgásából. Figyel! Vegyél levegőt, húzd ki magadat, ne röhögj, és...
1: Hello, pipi!
0: Ez kevés! Hello, pipi!
1: Hello, pipi!
0: Egy már igen. Haver! Az. Menj oda, fiúhoz, gyorsan, menj rá! Az, gyerekem, üsd meg! Emelkedj fölé! Így, fölé! Azaz!

0: amit apámmal fedeztem fel. Jöttünk erre kocsival, mert méhészkedett apám, és láttam a cigányokat gyönyörű szép népviseletbe. Jöttek erre föl.
1: Nem most volt?
0: Nem. Aztán, ahogy bekerültem az iskolába, jött ugye Makkarcsi, Pejó Róbi, Zazi, mindenki, kasztingolás, akkor voltak a jó cigányfilmek, csinálták. Nagyon közé kerültem.
1: Aranykorszak volt ez.
0: Az, teljesen.
1: Van kint itt két hölgy itt az ajtóban. Mi az a plusz, amit Szecső idehozott az iskolába gyerekek közé?
2: Hát a jó kedvet.
3: Mondja Tóth Tünde.
2: És nagyon sok diák van, aki tényleg örömmel és nagy lelkesedéssel vesz részt az óráin. És gyönyörű sikereket ér el vele. Szívét, lelkét beleadja.
4: De viszont a Szecső még engem is tanított, mikor még én ide jártam.
3: Mondja Kanalas Aranka.
4: Sokat jártunk fellépésekre. Akkor az elején ide jött, arra emlékszek, hogy nagyon-nagyon sokan jártunk.
0: Akkor még nagy öregek éltek.
4: És még filmezni is jártunk.
1: És táncolsz még, vagy már abbahagytad?
4: Hát már nem táncolok, mármint úgy, de viszont imádok táncolni.
1: Nyári szünet van, de szeptemberben folytatod.
0: Igen, szeptemberben megy tovább.
1: És hova megyünk majd, Szecső?
0: Lemegyünk a telepre. Ami nagyon gyönyörű bennük, hogy nagyon hagyományőrzők, nyelv szempontjából tökéletes cigánynyelvet beszélnek, világnyelvet. Az iskola nem tiltja a cigánynyelvet, gyönyörűen beszélnek az iskolában, és a gyerekek azoknak az őseikkel. Nagyon-nagyon sokat dolgoztam az öregekkel, imádtam őket. Meg is vannak örökítve a filmekben. Gyertek, üljünk le egy kicsit.
5: Hogy csináltuk a filmet? Hányban?
6: 20-valány éve.
5: Nem tudom, ma nincs se pontosan.
0: Az is ezek... olyan pengetett meg a csácsorommal, ami a cigánságot három nemzedékbe viszi. Ferenc Józseftől egészen végig. És ezekkel a romákkal csináltuk végig.

0: Szecső azért felpesdített az életet.
1: Ajjajjajjaj.
2: Szóval...
1: Erőm volt, mikor idejött.
2: Azt hiszem.
0: De akkor te is sokat kaptál innen.
2: Rengeteg.
0: A dányi cigányoktól.
2: Rengeteget.
3: Sok szeretetet kapott.
2: Nagyon sok szeretetet.
0: Szecső bátya milyen?
3: Magyarországon a legjobb társas.
0: Hát akkor ügyesít mindenki, Szecső.
2: Hát ha én tanítom őket, akkor ügyesít.

0: Ráncál,
1: pár ízzel. Nagyon jó játszott.
2: Most mentem át négybe.
1: És a táncot szereted? Te mennyi gyerek van?
3: Ő négy van.
1: Négy.
3: Igen.
1: És az öröm látni, mikor táncolnak, nem hogy szecső tanítja őket.
3: Így van.
4: Mondja Sztojka Edina.
1: Te is tanultál táncot, vagy
3: nem.
1: Szecsőnél
3: nem? Nekem nem volt sajnos rá lehetőségem.
5: Nem,
3: Ráckövei.

0: Kremád a legnagyobb
1: melegben, szia, Szecső!
0: Kötti hajnalban, mondtam szia, neked, hogy hallom a gyerek! Ilonka, megjött a vendég, a drága jó testvérem!
2: Szia, Ilonka!
1: A fő lakaja?
3: Igen, fő. Ez egy tyúkos káposzta, de ebben három fajta hús van most.
4: Mondja Farkas Ilona.
3: Van egy kis libahús. Disznóhús, meg tyúkhús. Ugyanúgy főzök, mint az anyukája, tehát változás nincsen, és az anyja nagyon jó főzött.
1: Minden nap főzöl?
3: Igen, én minden nap főzök. A unokáim is itt tesznek állandóan.
1: Akkor Szecső, jól választottál párt. Ellát mindennel.
0: Tudatos.
3: Na, a főd jó volt, ahol az asszony nevelkedett. Azért az én anyám is sok mindenre megtanított. Úgyhogy én úgy jöttem föl Szabolcsból, hogy Tunyomatolcsról, hogy én nagyon szerettem kertészkedni, virágokkal foglalkozni.
1: Ez a kis fóliád, ugye?
3: Ez
1: azért
3: a kis
1: fóliád, van most vagy 100 fok itt benn.
3: Körülbelül, úgyhogy
1: és igen. Mit termesztesz itt benne, mit látunk itt?
3: Ez egy fekete paradicsom.

0: Igen.
1: Biztos be, az egyik, a másik sima.
0: És ezek itt, ami
1: ez
0: fölfut?
1: Kígyóborka végig.
0: Kígyóborka lesz.
1: Ez itt bealkóborka, kovászolni való zeller.
0: Van itt neked minden.
1: Ez körülbelül 5 fajta paradicsom van itt elültetve.
0: A kis talba mit szedsz most össze?
1: Ebben most szedünk egy kis borsót.
0: Menjünk, nézzük meg. Már jó a borsó?
1: Igen. Ó, már nagyon régóta.
0: Ó, nagyon szép ez a borsó. Ez
1: nagyon
0: gyönyörű.
1: Szép borsó.
0: Akkor ti úgy vagytok a szecsővel, mint a borsó meg a héja.
1: Meg a héja.
0: Szecső, itt most a kertet közepén ülünk. Ez a kedvenc helyed, mindig kijössz ide?
2: Drága testvérem, ez nagyon jó hely, mert ezeket a fákat is én ültettem.
0: Ő a Józsika?
2: Igen, ő a Józsika, ő a legkisebbik unokám. Ők itt laknak mellettünk. Gyere, odé, még azt akkor rajzolsz.
0: A rajzolás mellett azért tánctudást is átadod unokám?
2: Igen, szoktunk táncolni is, igaz? Meg énekelni szoktunk, minden nap van. De nagyon szeretem a gyerekeket. Én azt kívánom minden egyes embernek, aki a romákkal. Igen, a romákkal. Vagy főleg a gyerekekkel foglalkozik. Engedjék őket kibontakozni. És hozzák a tudást. Ha megengedik, akkor nem lesz probléma. Se tanulással, se beilleszkedéssel, semmivel sem.

0: Elhoztalak ide az én testvéreimhez.
1: Hogy vettek ti rokonok, Szecsőre?
0: Első unokatestvéreim. Igen, unokatestvéreim. De amikor én fiatal voltam, akkor az ő öreganyjával, az ő öregapjával, akkor az ő anyja, aki ott van, sajnos meghalt most nem régen, nagyon hirtelen. Még mindig összejártunk, énekeltünk, számokat csináltunk, nótákat csináltunk, és közben született ő.
1: Akkor már gyerekként belecsöppentél ebbe az egészbe.
2: Így nőttem fel, gyerekkorom óta.
1: Meg a tázban.
2: Így van.
1: Most Tóalmáson vagyunk, igen. Már régóta itt élsz családoddal.
2: Hát már most közel 20 éve lassan, igen.
3: Mondja Molnár Miklós.
2: Szerintem megismertem a feleségemet, már most 16 éve. Együtt vagyunk, ott három gyerekünk van.
1: És most te milyen hangszeren játszol?
2: Én zongorista vagyok, tehát engem apám zongoristának nevelt, mert ő gitáros volt. Hát a fiam az már most 15 éves lesz, ő jó zongorázik, nagyon ő ügyes. A lányok is énekelnek, az Ilus is zongorázik. A nagyobbik lányom, az Ilonkő, a Szonya, a kisebbik.
1: Te magadtól tanultál, vagy apu tanított?
4: Én engem apa tanított. Apa tanított. Hát ilyen 6 éves koromtól idáig.
1: És mi szeretnél majd lenni?
4: Rajkó iskolába szeretnék elmenni.
2: A gyerekeimnek is azt tanítom, hogy a Szecső bátyátokra büszkének kell lenni, és büszkék is vagyunk, hogy ő a bátyánk, és amit az életben elért.
0: Figyeljetek, elég a beszédből. Pakoljatok ki, azt egy kicsit mindjárt nyomjunk rá.
1: Itt vannak a fiatalok is, jöttek ők is Dányból.
0: Na, mivel ugye én tanítom őket az iskolában, és úgy voltam vele, hogy na most az pontos jó helyre jönnek. Itt azt meg tudják mutatni, ki tud táncolni, ki nem tud táncolni.

0: A legcsodálatosabb az az egészben. Pici voltam, kis cigánygyerek voltam, itt nagy lakodalmak mentek. Kint voltak a zenészek, én, mint kis cigánygyerek, jöttem onnan lefele. Aztán egyre közelebb mentem a zenekarhoz. Majd mikor már végzett a pap, gyűjt a mennyasszony, kifele tudod, itt kötötték, minden adták a izét, kezdődött a zene. Sose felejtem el, az volt, hogy udvarom, udvarom, szép kerek udvarom. Söpörtem eleget, abban a pillanatban a magyar asszony gondolod, rikácsoltak, minden kurjongattak. Na, én meg abban a pillanatban ugortam be fel a zenekarhoz. Táncoltam. Mindig olyan kedvesen, olyan jól fogadtak, nyakukba vettek, egész hazáig vittek, a nyakukba vittek. Ő anyja anyámnak a legkedvesebb barát. Mikor anyám már beteg, vagy egyedül volt, akkor ők átmentek egymáshoz, főztek egymást, mindent csináltak.
1: De én a Kimittodról emlékszem, a Deák Károlynéval voltatok egy
0: csoport. Igen, a Marikámmal.
2: Akkor nézték a tévében ezt a
0: csinálatot. Hogyne.
1: Milyen szomszédban, mert nekünk nem volt élünk.
3: Mondja Pogány Istvánné.
4: Ebben az utcában nőttél fel.
0: Igen, itt játszottunk gyerekkorunkban is, a Dósáékkal, a másik Dósá, Kerekes néniékkel, a Ritáékkal. Itt nőttem fel.
4: Az öregek itt vannak a temetőben.
0: Nem csak az öregeim, az összes testvéreim. Szerintem bennem ebből van ez a nagy erő. Mert bármelyikre gondolok, akik itt vannak ebben a temetőben, azok nekem mind adtak. Mind. Itt van anyám meg apám. Öreg anyám, öreg apám.
4: Itt nyugszanak.
0: Mind itt vannak. Csóra apám nagyon büszke volt rá. Nagyon büszke volt. És fétett apám, anyám nem annyira, mert tudta, hogy az ő vére vagyok, anyám vére, nem fétett anyám, apám nagyon fétett. Apám azt nem bírt elviselni, hogy nem volt pénzem sose. Adattam mindenkinek, és amikor ő nekem elmondta, hogy ő neki milyen volt az élete, akkor ő mindig úgy akart engem nevelni, hogy én ne legyek már úgy. Ne csináld már te is az vég, amit én. Aztán végig megszeretett, mert rájött, hogy nem pénz minden. Szeretett nagyon. Hát ő csinált belőlem művészt. Nem anyám. Anyám túl mulathattam volna ég a földig.
4: Ilonka, emlékszel, mikor először a Szecsővel találkoztatok, hogy milyen benyomás keltett bennem? Már akkor táncos volt?
5: Nekem őt ajánlották, hogy a Rajkóban táncol. És hogy tanít énekelni. Én akkor készültem a Ki mit tudra, 83-as Ki mit tudra. És akkor így ismertük meg egymást.
4: Rögtön megtetszett?
5: Nem.
4: Nem?
5: Nem.
0: Egy évig nem is szólt, nem is vettem észre, hogy szép.
5: Nem.
4: És a Szecső akkor már egy befutott, lehet mondani, igen, táncos volt.
5: Igen, ő már nagyon sok szólót csináltak, ott külföldön voltak sokat. Iskola után kerültem föl ide Pestre, dolgoztam.
4: És hagyományos cigán családban nőttél fel ott?
5: Igen, magyarul beszélő cigány család. Ott nem is voltak nagyon cigányok.
4: Zenész cigányok voltak?
5: Nagyapám is zenészek voltak, állítólag nagyon híres is volt, klarinétos. Apám az prémás volt.
4: És testvérek mennyien voltatok?
5: Heten vagyunk, féltestvérem van 4.
4: Meg nagy anyám, család ez.
5: Anyámtól van 3. Fölkerültem Pestre, tehát irodába dolgoztam. Először könyvelő voltam, aztán mint adminisztrátor dolgoztam sokáig, 7 vagy 8 évig a Bélyeggyűjtők Szövetségében, Vörösmarty utcában. Rengeteget olvastam, akkor gimnáziumi érettségim volt, szóval más voltam, mint általában, akikkel találkozott cigánylányok.
4: Főleg abban az időben.
5: Igen, abban az időben nagyon nagy dolog volt, így van.
4: A munka mellett énekeltél?
5: Munka mellett igen, énekeltem. Sokan nem is hiszik el, hogy én a Hadai Győzőhöz jártam énekelni az utcába. És ő azt mondta nekem, hogy Kovács Apolóniát fog belőlem csinálni. De hát aztán az élet közbe szól. 1 vagy 2 évig tanított. És
6: jött az Olika.
5: Ugye terhes lettem. Úgy voltam vele, Józsikám, hogy 2 művészetet nem bír el a család. Érted? Most vagy ő adja föl. Ő nagyobb művész volt, mint én.
6: Nem hagyta abba az éneket, mert én nem engedtem. Az együttesben, ne vicceljünk már, 20 éven keresztül énekelt. Hát ő csinálta.
5: Igen. Jöttek sorba a gyerek, én már
4: mennyi gyerek van nélkül?
6: 7 évente jöttek.
4: Három.
5: Fiú, 2 lány.
4: A gyerekeket is úgy neveltétek, hogy azért a tudjanak táncolni, énekelni.
5: Hát azok már hasamba rugdostak úgy ütemre.
6: Hát voltak ők is a színpadon.
5: Sokszor nevettük.
4: Ott nőttek fel.
6: Hogyne, hát jöttek előadásra, mindenki mentük, vittük.
5: Hát az Olika úgy nőtt föl szinte majdnem, hogy fogta valaki a színpad.
6: Júlisom is.
5: Beszaladtam, utána leénekeltem a dolgomat, visszamentem, fogtam a gyereket tovább.
4: Jó pár éve itt éltek farmosod.
5: 11 éve, igen. Nekem itt a kert, van egy kis fóliám is, amiben dolgozok. Megtermelem magunknak a zöldséget, és akkor még piacozok is, mert hála Istennek annyi terem, hogy még el is tudok adni belőle. Akkor befőzök. Tavaly 250 üveg sárga barackot főztem be. Körülbelül 100-120 üveg savanyú volt, amiben kellett hordóval, mindennel.
4: Azért rengeteg állat van itt.
6: Hát most körülbelül olyan 100-nál tartok. De ezt mindet én keltettem ki. Januárban megkezdtem. Vannak ugye a tyúkok, abból 3 fajta.
4: Itt cacám, pedig a malacok vannak?
6: Igen, igen, 2 hízót vettem. Most megcsináljuk az asszonynak, ugye mert már 10 éve lent vagyunk, és mindig az volt a vágya, hogy kemence. Itt is legyen az udvarban kemence, de ez a régi, hagyományos kemence. Ezt így, ahogy van, megfogjuk, és akkor teszed rá a kemencére, ebből csinálod a búbját.
4: A kemence?
6: Igen, onnan fogjuk betenni a kenyeret, meg az ennivalót.
4: És aztán ez a fizikai munka?
6: Jaj, nagyon. Hát ez alkotás. Én nekem olyan nem volt, lehetetlen nem volt. Azt mondták, hogy a hegyet, vagy akár Debrajkóba is. Én nem ismertem azt a szót, hogy nem. Merje nemek!

0: Szecső, ez a te birodalmad itt, ez a kis szobád, itt szoktál zenéket szerezni, vagy játszani?
1: Igen, hát mostanában már nem szereztem, mert hogy mondjam neked, gyerekkoromtól kb. 30-40 nótát csináltam, amit az együttesben, amik voltak együttesek, mindig felhasználtuk, és azok mentek. Ezek mai napig is megvannak, CD-n is megvan, mert csináltattunk.
0: Hagyományos kazettán.
1: Igen, hagyományos, Romencok az volt akkor az együttes neve, előtte az első Cigányvér volt, aztán Romencok, és aztán most, 90 óta meg Sukártánc együttes lett.
0: A falon körül mindenütt emlékek, családi
1: igen,
0: képek.
1: Ez az én szobám, igen, szülőképek, előadások, külföldi képek, nagyfamiliáró képek, mulatós képek, amerikai fotó a színpadról, cigánytánc.
0: Most 40 éve éltek együtt.
1: Igen.
0: Ha nem bántad meg, hogy a Szecsőt választottad.
2: De nagyon megbántam. Nem, ő mellette nem lehet unatkozni, az igaz.
0: Az biztos. Már mennyi unoka van?
2: 6.
0: Akkor nem unatkoztok, amikor itt
2: két
0: vannak.
2: Két fiú van, 4 lány, igen.
1: Ősi ételeket is mink főzzük mi, ugyanúgy, érted? Gölördén, akkor fácáról, vadnyúról, tőgyét, pacalt.
2: Igen.
0: Nagyon finom. Ebben benne van minden, Szecső. A szív, a léle,

ez, ahol most ülök, ez én nekem a bölcsőm, mert én nem hiába hívnak Szecsőnek. Egyszer volt a Rajkóban, akkor az egyik lánya rusorán mondta nekem, jó van már Szecső. Onnantól kezdve Szecső. Lett a nevem a Rajkóban 20 éven keresztül. Én úgy gondoltam, hogy nekem jár is az, hogy Szecső. Ma már nem is ismernek másképp. Nincsen Kovács Zoltán. Nincs. Szecső van. És aztán ezt a nevet én fölvettem, az Isten adta. Szecső Kovács Zoltán. Ez lett az életem. És ez is marad. Merjene!

0: Kedves hallgatóink! Az MR4 három szólamra című roma magazin műsor magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára a lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leunglikano rádió vosko lovaricko nacionálno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate unglico rádió vosajsunen perománi síb. Muroanav Kvalla Gábor. Anglunes aba sajsundinele kiskörös eszkerom ketane hutilde. Kamente szikaven ungriko temeszke. Gázenge, romenge, kebi lóvenge sajkerel bútyi omanus andalerom. Lensunen, rostás csabesz, farkas ferences, hajkun hegyesi feróvesz.
4: Andak odipen nem tudok kikadi, ke szodebers, dújsalabers, trinsalabers kájbon, áj tordine maskarle románi síb, csivorbine románi síb, szite plavi mange, Mori romni, romungricai.
5: Te trai te juti la gel.
4: Mai sara tu ke vitu te trais. E voi vorbil saro pai romanes vigilabel. Vim mascaramente kadal rom romungri vorbin na zurales vorbin romanes de ke dica vivon comente sition romanes.
6: Dat kadu lasoi. Meko dog indiu pe ando kadu klubo na feri romani. Krisi trobuite sitjáros le romanes avorenge. Vorbin dem dújtin romnyosza, kom maj amender maj gogya verai egyszerre, mon szitjáren atuncsi le savoren, kana szeptember avla iskola, atuncsi saj korepetálin le.
5: A prekészítin egy színe románe savoren iskola, te szitjon maj feder, kon nagyon kollégó gyenca a gindípe a savoró, kathé saj zurájvel opre, hogy te kana zsalandi iskola, hogy abba, te dicsol pelesz, pokod a színos savoró, hogy Szitilasz, andokadó szünetos szoszasz, kemilászkó szünetoszi, hogy számat elelítanár kinyapékodi, hogy Szitilasz a savoró ne csak kelelpe, ne csak kiránduli, ne csak kodok szogodik kerel, hanem vi Szitilasz a savoró. És katesaj Szityol a színos savoró bármikor.
6: Tehát na feri e romani krisi, hanem saj Szityol a ungriko történelmo, a matematika, szotrobúj.
4: Szite panavkodó, nagyon losavkodó leszke, ke Simas Kalamende na romani zsúvi, ungriko zsúvi, kon a kánksut azt éle, peszki állam vizsgand a romani síb, kodi Simas Kalamende tordilasz, te zsutla már eterne savoren, te szityone síb, a már lovaricko síb. Meg kell gindi ma majd úr, szite szikavasz a mári patyiv, karinke gázsi, ávri, kodi patyiv, te saj dikén pomende, van még grisi száraz a mári kultúra, a mári savoren, hajj szityáraz, szártú pendan, majd tík feró, kodi, hogy le savoren, opré zuráren, kana ke, a veli iskola, kote majd zuráles, te saj szityon, apol me kell gindi ma, a menge pale kátrubot, ke tánti torgyúvasz, ami szitavasz, romano fundo, kodo fundo, kajszó, amesam kodal bar, Maskarle rom, szabe legmajzura eszita vasz, andik a dibúti Andre, te saj a venem maskara mende le rom, taja ment, te saj rodanop leterni máturi. Te dikén pa mendo, hogy a me, zsanasz te zurárasz le opre, ande szoszta a men opre roden.

0: Anabisztetivorba, hát akkor dosz jól álsó andakadó, hogy a me rom szityára szajrom, nyaszityáren, a máre savoren. Napále gáze, kan a zsalándi iskola, tehát puseli, ka szevé szityár kinya katarkodi cínisej, hogy kon szityár dasztu, a tuncsi penelokodi románi rom nyiszityár daszma. Nai gázi, haj nai atuncsi la zsavó. No, kad otro bujas szakoromeske, andileski gógyite, petyol, kodi, hogy a menge o pretrobújte uscsavasz. Akáni.
1: Uscsavasz, így van.
0: Ke dostasz az, ke csi jek szarpenen a balenge, párto csi zsutil pe a mende. Szajek szilenge.
1: Pasaj rom, ke náj, de ferro nazi, hogy akánk, jek, hogy murop halszan, hogy katyaszan pasa mande, mert ande tutte világ életemben miúta, pe juma vilem, mindig putyár doszima, szó pedig hozpetute.
0: Nice.
1: Hogy konszan, szoszan.
2: Nice.
1: Sőt, hogy ugye szia még bár illeszkodunk, hogy ugye kaszárda, meg kaszáverom ez, hogy szárpenas, hogy sajpenas andi luma, hogy krajszasz. Csó romanusszasz, de krajszasz. Szityárdasz a me, pasa rom torgyolasz. Kana probléma sa sa me. Voj sa sa.
0: Putjardo šajpena voj murodat sa. Duj duj vaj star kur ke gela star.
1: Lani pume ko do penav. De zuma vas bilesko pe mare pukrete torju vas. De ando ko dosim putjardo hoć kate sa na menge. Di kas pe tute si kjare sa men. Na hoć dile sam. Kana šaj si ti vas tutar. Na jom but sa kofelo. Eš me ko do penav. Al di me haj bahtalo ta vesan de luma. Legalab šiel beš hoć maškramen detaš os mura pralo.
0: De še vale jek havrestar si ti vas. Me nako dokam a hoj feri mandar me jek havrestar si ti vas.
1: Faro kam še. Haj penav tu kek vorba. Ande tute čak jeksi.
0: De vi anda tute jeksi. A vi anda tute.
1: Jeksi te mera. Jek. Oj kero.

0: Anglones aba šajšundine le kiskörösheskerom ketane hutyilde, kamente sikaven ongriko temeske, gázenge, romenge, kebilóvenge sajkerel bútyi omanus andalerom, lensunen, rostás csabesz, farkas ferences, hajkun hegyesi ferovesz.
1: Lagi kodó, hajlászendik gógyi, kodiszte palav, ke palpa esite zsakkan buri angluni vorba. Dosta baj, hogy ke nagy maskara mende baj furorom. Anda kodi pendem, amisita vas kodal bar, maskara lerom. Kon tela vas vizura ale de kodocita sikavas le maj butenge. Ke thai tu buita vas, e grupo te šajkeras, anda kodo klubo. És majd úr, szárosunto, drágo, de szárosutila, amen, kevilliszki, mi voly szitával a márosutó, szunto, de keketászi te hutila, amen. Me kedi kavkodó, amen a szunto, de ande jekanta szak, vakának szakodjesz, ande jekszám, ke romszám, apol katyiszite panavinke, amen a stikte panasztéle, pela már románes avora, pamende, ande jek, de kinam elegázsé, ke jekszám ande lengéjáka, nagy káver, rom, kon tavelkate, andocino körös, amente szityára pe bútya, amesite szityára szamáren, szó ame andamen desz, amesite lam katalamári pure.
2: Szoszkolás, soha vlasz a tuncsikodó, nacsola bisbers, ha egy szíka szavessa vora maskara mendekon, andi opróni iskola pirde, andi főiskoli, hai vi vorbin romanes, pinjane in romani pativ, pinjane in ungriko krisi hai pativ, dui felo manussi andalende. Anna kato si olasho.
3: Kato na dion shukari pei. Igazi modon, kato su ma vasse cinesha vorenge, te si chiaras. Vi per romani kris, vasoi ke romani pativ, vi per ungriko pativ. Te obajanel ka la dui pativ, kodo romano sha vorovat kodi romani she. Kodo obajanel te le tashuli cha bian di luma. De tisztelet a kivétel, akkor dosáj penav, hogy ugye kivimmer csak romános ávoszim. Hogy sáj, tarispitu, hogy sáj penav, kodó, hogy kathe e románes savóra, két háne korsos az iszájle. Ke sáj penav, hogy egy nagy úzse románes savóraj. Hát kodizum a vaszte, daszandelende, hogy hiába na úzse romi, de zsene

0: Maskarutno hullamo 8 efta 3 ta yek yek 8 8.
1: De fero akan so tu tendan kadivorba. Oje tu megin kaver san sarcho da sosas. Tuta ba kasavo zurali pesi kwaring tute. Hoj birisas kade romensate peneslenge vorba te polashi pete si chiaresle.
2: De sabor ajene penoslenge.
1: Penos i juan de od kade te pashamende te torjos kade kale rom. Sente mai muy muy pachanas tuke mai feder sarchi de gere da deske. Me kodo pena, me kodo dikavavri. Kesa kon rom kodo penel ka bashunde ma bahoj, chem ishto avlas hoj tute ushtaves sas peles kotana ande.
2: As me kote sim hado vayek bersh i kerav kada la bucha, bol chibilas.
3: Da hoja vi shvej pusho sto kado kamo ste shunavan do tjo muj hoj, kote ande ka en kormaza to, che posto sana andre maškarle rom. Tu sono tradari, vai lesco amalsan, a can tu l'han perda le buti, mai dur te shai ingres, kodo kamo ste shuna, te shai le romo, hoj tu, katan do cino kyrish, so ingres mai dur, so les petio piko, so kodo pari pe kodo butia, so kamesa ste te piraves mai dur, ka maskale rom shukari pe te keres.
2: Andai, ungriko krisi, teyeshen perda lemso murodat kerdas, de me kodo penap tu menge muri gogyi, na je korkori ezsal, feri tu mensa zsal. So me penav, vagy vári szó ki, a vrigindi szárav, mert sikerav káde szar e majbut képviselő kérna szvárekan, vagy keren vakánik, hogy száll ne kura kerempe, o prelempe lende penge kaszavo, o nyakken dővo, te zsan penge. Mert akkor szavó romszim, ma szíjek bicikla, zsanintum jó bőven, szíma egy kis tágyit, egy csoros szatró, hogy kodó lesz a pírave. Tehát ma ne lóvé, csi érdekli, zsanint nagyon jó bőven, mert a me tumenca, kamavjek példa teszik a vav, katean dungro, legázsenge, vio romenge, hogy bilóvengo, inke jó karpenav, bilóvengo, o pretrobújte uscsavasz.

0: Anglunes abashoishon dinela kiskörösheskerom ketane khutilde. Kamentesikaven ongriko temeske. Gázenge, romenge, kebilóvenge sajkerel bútyi omanus andalerom. Lensunen, rostás csabesz, farkas ferences, hajkun hegyesi feróvesz.
1: Meko dugindi, hogy penesze lóve. Szárkai penelpe hiába szitu lóvekana szászcsipe, haj boldogságon ájtu. De kodó penaltuk, kakite delo szungta del, hogy kana pasek szardur mut pasek tigaja háben, hogy egybe hasas. Csak jég te hatjárás. Kodom majd butker elszár, e gonoló vengla tutetesav.
2: Dike se ci popines, ke dikate and ungro sosi. Sare gáze kade kera svame, si két duj pártura, szaszok a szavó o lungodrom, taj szaszok a káverod MCF. Na nalazsav si kadusa van.
1: Kon barvajvel, kon Andrei. De kon per trubujas te zsutil, kodo si maj, nahogy csorrosa, si maj maj csorrosi. Hát szózsal savó rale, ugye o manus di kelo tévévo. Szózsal per rom. A lingis storico do hogy bucsóren, ke mi csóren, ke bukhajvel nenge savó rá, hát muszáj szinte zsante csóren, ke csi csóren a kopre boldel pe bukhate. De gázsé ugye azért szik ke kanapenen, hogy kana zsalek rom te csóren. Na kodó rom gélaszó te csóren, rom géline te csóren, szatale ég isztágy is onlé romen. Kado így bári probléma kate.
2: De az veri palpálek a szavé, kaj e románe képviselő úra. De kodó keren, Csizsen a vakánik szodeleló prejek országos képviselő volt, duj vagy trinsela? Duj vagy trinselenge biknem penge románi pe, biknem penge pralen, legázsenge. Na kadoszi a bárog indusa vele, na andakadika ma me váreszó tekerat, kadó te nave.

0: saslušao te vorbi, moro peloro, vihotjara vande muroilo, tu peko di buti san, ke tajta nesle romena dei pati, tande šukar butja, tajte dikene rom, tajte putena ajpenge jaka, sožal maškar lende, vaj krujar lende, ke vimesite panav, sarso dikav le rom, strena kergile katarije kavrestar, vileprar. Nagyon sokár búti, kadi tutar, ez umavészket hajtanes le pralen, le nyámon, mert annak kadi búti kívánni, azt tudja, nagyon buzorsz az tipo, azt mondta, drágó tette, zsutil tud, vitut, viti amalom, annak kadi búti, tehát kívánni, az szavonai romenge katar, annak cínok őrös, te putrempenge ják hávri, te ustjánó prétan, gruppuréket háne, tehát a vén vivon, mezurále bar, kon zumaven te piraven románi, Buti, pepengo, piko, te aninke tane, pale, nevo romani pe, na, ando ministerium oteroden, lerom pengi pati, maškar je kaste te švajkeren.
1: Te delo sunto del kodome kodomanga, katere sunto ne devle soć kodala šavora, odje kodala rom, kon kate pirina no kodo romano klubo, ho sotu litra andan kate amenge.
2: Savora žene, kerdam kodo?
1: Žutio sunto del.
2: Na bister.
1: Što je? Hogy... Kado, hogy te zuraj vel, hogy kethane tinkrasz, jeg te hatyárasz, hogy vare szár, te szikavasze gázsengi kado, hogy romszam, hogy szó zsanasz, hogy zsanasz te létesi szárasz, andi juma. Te na avasz kado, hogy te leszám piradenglaj gázse, áldi mehaj baktálit, avén szavane zséne.

Kadongrikó rádió voszasz per ománi síb. Pejekurkoduval, sajmalagyon manca, pe márcakó, tajzsójakogyesz, sajsunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Ντούνα Ζέρτη.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Boka Tibor.
2: A Nemzetiségek zenéje mai szerkesztője Boka Tibor köszönti Önöket. Ma egy olyan román előadóval ismerkedhetnek meg, akinek elég későn indult a pályafutása, mégis maradandót és egyedit alkotott a romániai könnyű zenei piacon. Florin Kilian 1968. decemberében született Bukarestben. Ő egy ma már ismert és kedvelt román zenész, zeneszerző, előadó művész, gitáros és újságíró. 12 éves korában a sport felé fordult, 1981 és 85 között többszörös országos kerékpárbajnok lett. 1985-ben azonban részt vett két akkori neves előadó, Valerius Terian és Dorus Tănculescu koncertjén, amely megváltoztatta az életét. Úgy döntött, hogy felhagy a sportkarrierrel és megtanul gitározni. Első önálló színpadi koncertjére 1986-ban került sor a Bukaresti Universitas Klubban. Akkor Mircea Vintilă kölcsön adta neki a gitárját egy Mircea Vintilă és Valerius Terian koncert alkalmával. Szóljon most egy korai dala, a Domnul Destin, Sors úr című dal.
3: Fortuna mea arată ca o viață, pe mine frica mă întărește, mă dezgheață, nu mă răsfață, mă educă, mă învață, să joc cu cărțile pe față, așa că hai că tot îți pui destin, fă-mi o ofertă, să știu de ceva.

0: se împlinește, așa zice ghiocul. Aleargă răsăritul, afară-i mașina, te cheamă norocul.
1: 2001-ben 33 évesen nagy személyes anyagi áldozatok árán sikerült kiadnia első albumát Yubi Interface to Reality címmel, amelyet kezdetben minden romániai lemezkiadó visszautasított. Az albumot azonban nagyon jól fogadta az underground közönség, és Florin Kiliant 2002-ben felkérték az első nagy közönség előtt tartandó koncertjére Bukarestben. Következzen most erről az albumról a címadó Yubi című dal. We'll be right back.

2010. júliusában jelenik meg a harmadik albuma, Autiszt, ne kergesd el Brünkust címmel, amely hamarosan rekordeladásokat ér el. A művész a Roton kiadótól megkapja az aranylemez és a platinalemez díjat is. 2005 és 2009 között Florian Pitis javaslatára talkshow-t vezet a Román Közszolgálati Rádióban. 2007 és 2009 között pedig saját rovata volt az egyik nagy példányszámú újságban, és heti rendszerességgel jegyzett vezércikkeket. Most az Autiszt, ne kergesd el Brünkust című lemezről játszunk le egy dalt.

A legnagyobb sikert 2004-ben aratta, amikor szerződést kötött a Roton kiadóval, és még ugyanezen év szeptemberében megjelent második albuma, a 10 parancsolat, jelentés a nemzet állapotáról 1989-2004 címmel. Az album a bibliai 10 parancsolat zenei értelmezésén alapul. Florin Kilián az első és egyetlen ember, aki 2000 óta megzenésítette a 10 parancsolatot. 4 éven át a rádió és tévécsatornák nem voltak hajlandók sugározni a Zece 10-10-es című, később nagy sikert arató dalt, arra hivatkozva, hogy ez a fajta zene csak éneken és zongorán alapul, így a 16. századba való. A 10 című dal hosszú ideig azonban az MTV sláger listájának élén szerepelt, végül sikerült az összes rádió és tévécsatornán lejátszani, a YouTube-on pedig az első olyan román dal volt, amely elérte az első 1 milliós nézettséget. Műsorunk legvégén ezt önök is meghallgathatják. Most azonban következzen a 2. és a 6. parancsolatról szóló dal, Isten nevét hiába nevedd, és a Ne paráználkodj című dalok.

Florin Kilian egyike azon romániai művészeknek, akik aktívan és folyamatosan részt vesznek számos jótékonysági akcióban is, és zenei bevételeinek nagy részét a rászorulóknak ajánlja fel. Tagja a Romániai és az Egyesült Királyságbeli Zeneszerzők és Zenetudósok Szövetségének. A mai adás szerkesztője Boka Tibor, a hangmérnök Hegedűs János volt. Búcsúzóul következzen Florin Kilian legnagyobb slágere, a Zece 10 című dal, a 10 parancsolatot feldolgozó 2004-es albumról. Köszönöm a mai figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják.
1: Ma 2026. július 22-e, szerda van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most szerdai műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét kulturális magazinját, majd a Beás és a Bolgár félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást!
1: Jelenlét, kultúra.
2: Dévle Szarakhávtum én Romali, Noroksi Szanatácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Értékek, hagyományok és a saját hangkeresése. Beszélgetés Horváth Laura Lolával, a Kanizsa Csillagai Együttes tagjával. A néptánc szeretete, a családi hagyományok és a zene iránti elkötelezettség határozza meg Horváth Laura Lola eddigi útját. A Kanizsa Csillagai Együttes tagjaként az autentikus cigány folklór világa meghatározta a mindennapjait, pályafutását táncosként kezdte, később pedig énekesként állt színpadra a családi zenekarban. Az évek során azonban a popzene is fontos szerepet kapott az életében, miközben a hagyományok és a modern zenei világ egyaránt inspirálják. Lola, te ugye fiatal korod ellenére már jó ideje a zenei szakmában vagy énekesként. Hány évesen kerültél bele a családi zenekarotokba?
3: Hát megmondom őszintén, hogy először táncosként kezdtem, valamikor nagyon régen. Igazából ilyen 15-16 éve biztosan velük együtt mozgok már. Mivel apukám táncot is tanít, ugye cigány táncot, ezért evidens volt, hogy én mindent megtanultam tőle, és elsősorban én táncosként jártam velük, és aztán egy-egy ilyen kisebb szerepet kaptam, és annak nagyon-nagyon örültem. És most már ugye teljes tagja vagyok az együttesnek, úgyhogy szerintem olyan 15-16 éve körülbelül, hogy így velük együtt mozgok, meg lehetek a színpadon.
2: Mikor érezted azt először, hogy már nem csak a családnak a zenei hagyománya ez, hanem személy szerint a tied is, és neked is ez fontos és jelent valamit?
3: Láttam egyébként így a korombelieket, ugye a roma fiatalokat, hogy mennyire nem érdekli őket a roma zene, az autentikus roma zene, hogy így pontosítsak. És nagyon rossz volt látni ugye nekem, aki ebben nőtt fel, és akkor éreztem, hogy ezt tök jó, hogy így rajtunk fiatalokon keresztül így át tudjuk adni, mert talán így fogékonyabbak rá, mint hogyha idősebbektől látnák ezt a dolgot, vagy hallanák. Úgyhogy akkor éreztem azt, hogy ezért tenni kell, nekem is tennem kell, és ezt igenis át kell adnom a fiatalabbaknak.
2: Ugye te és az öcséd is tagja vagytok a zenekarnak, mennyiben alakítottátok a zenekar hangzását azzal, amikor már ugye egyenértékű tagokként vettetek részt a zenekar életében? Aki nem tudja, ugye elmondjuk, hogy a Kanizsa Csillagai Együttes már több évtizede a magyarországi cigány zene meghatározó együttese. Ahhoz képest változott a hangzás, amikor ti bekerültetek?
3: Én úgy gondolom, hogy változott, de nem sokban. Tehát azért megmaradt ugyanaz a régi hangzás, nyilván lettek új hangszerek, ugye a kahon például, ami így bejött még így a kanna mellé, de annyira nagyon nem modernizálottunk például, hogy teljesen elfelejtsük ezeket a régi motivumokat a zenében.
4: 93-ban alakultunk, 97-től így 4-5 évente megjelent, most már több lemezünk, úgyhogy van saját anyagunk bőven.
2: Mondja Horváth Zoltán, a Kanizsa Csillagai Együttes vezetője.
4: Most már lassan egyedüliek vagyunk az országban, akik a Beás cigány dalokat is játsszák. Ugye a Beás nyelven szólalnak meg a dalok, ami az óromán arhaikus, a nyelvújítás előtti román nyelvről van szó. Kicsit a dallamvilága is más ezeknek a daloknak, és persze természetesen mellette játszunk azért olá cigándalokat és lovári nyelvű cigándalokat, magyarul is éneklünk.

Szerintem, hogy a magyar népzene és néptánc is valahogy ugyanúgy van ez a hagyományőrzés, ugyanúgy működik a cigány kultúrában is. Talán amikor ilyen családi ünnepségek vannak, akkor azért énekelgetünk, de most már nem olyan sokat járnak össze nálunk sem, így a nagy család, a nagy rokonság. Rohan mindenki, intézi a dolgát, hála Istennek ugye mindenkinek van dolga, tennivalója. Úgyhogy a koncertekben, a zenet áttanításban, vegyütestagok, jó magam is egy művészeti iskolában is tanítok. Mellette sok olyan programban veszek részt, ahol felkérnek arra, hogy menjek táncházat tartsak, vagy cigány népdalokat tanítsak, akár főleg nyáron ugye a tábori időszakban ez így még több van ezekből a lehetőségekből. És körülbelül ez a hagyományőrzés. Hogyha a világzenére maradunk, akkor be lehet vonni más motivumokat, másféle népnek a zenét egy kicsit keverni, ugye ez most nagyon divatos, és ezt populárisan feldolgozni akármilyen populáris stílusban, ritmusban, az nagyon jó. Egyébként erre Kanizsa Csillagai, tehát mi úgy voltunk vele, hogy a nevünk alatt nem csinálunk ilyet, csak hagyományozott igazi, eredeti, autentikus népdalokat próbálunk játszani, de voltak bennünk is ilyen kis akarni vágy, hogy csináljunk kicsit másféle dalokat, ezért csináltunk egy másik formációt más tagokkal, úgyhogy abban is kiértük magunkat.

tényleg változik. Tehát az az igazság, hogy eleinte Kanizsa Csillagai első néhány lemezén, ugye még én jó magam is a családban, a rokonságban egy kicsit távolra mentem, és gyűjtöttem ezeket a dalokat a mamáiktól, az öregektől, akiket ismertem, és azokat dolgoztam fel egy kicsit, ugye legyen piac képesen, vagy nem tudom ezzel csúnya szólva, hogy egy koncerten elő lehessen adni, vagy egy lemezre fel lehessen tenni. Esetleg meghangszereltük őket jobban. De aztán kifogytunk ebből, tehát most már mehetnének gyűjteni, aki beás dalokat szeretne keresni, mondjuk gyűjteni Zalában. Hát valószínű, hogy azokat a dalokat találná meg, amiket már Kanizsa Csillagai 97-es lemezén vagy kazettáján hallgatott. Tehát ez már így nehéz. És akkor idővel mi is azt csináltuk, hogy nekem nagyon sok ilyen foszlány, ilyen mozaikszerű dallamom és szövegem van, amit az öregektől tanultam, de nem egy kész dal. Ezeket is szeretem felhasználni, tehát kipótolom, tehát tényleg, és onnantól fogva én még büszkén és mondhatom rá azt, hogy én is egy cigány ember vagyok, hogy ez egy népdal, egy cigány népdal, mert hogy abban az autentikus hangzásvilágban próbálom ezeket megalkotni, megkomponálni ezeket a dalokat, és a szövegvilágát sem, tehát ilyen idegen, stílusidegen dolgokat nem, tehát számítógép mondjuk, mert ezt nem tudom milyen példákat hozok, hanem próbálok azoknál a szavakat, azokat a szavakat, mondatokat, amiket akkoriban használni esetleg. Tehát itt jön az újítás, hogy mindig próbálom azt, ami még belefér, de még nem annyira modern, tehát így, és így lassan alakul ez a kultúra is tényleg, de szerintem ez így van rendjén.

0: beszélitek is egyébként a beás cigány nyelvet, amin énekeltek?
1: Hát sajnos én már nem, és az öcsém sem. Valószínűleg azért, mert otthon anyukámék, meg már a mamámék sem nagyon beszéltek előttünk cigányul, de nagyon-nagyon jó lett volna. Így megtanulom csak a dalszövegeket, és megpróbálom így eljátszani, hogy igen, én tudok, de sajnos nem, és ez nagyon sok helyzetben egyébként hátrány. Így felnőttként meg pláne érzem.
0: De minden esetre azért így az értékeket, meg a hagyományt, azt a színpadon mindenképpen őrzitek, és ápoljátok.
1: Így van.
0: Még a táncra egy picit visszatérve, ugye hallgató kedvéért mondjuk el, hogy ti melyik cigánytáncot táncoljátok, mit tanultál édesapádtól?
1: Hát én leginkább a magyarországi cigány táncot táncolom, azt tanultam apukámtól, de az erdélyi táncokat is tanította nekünk. Egyébként személy szerint nekem sokkal jobban tetszik a magyarországi cigánytánc, szerintem sokkal nőiesebb, úgyhogy mi leginkább ezt mutatjuk a színpadon is be.
0: A színpadon szóló táncot szoktál bemutatni, vagy páros táncot? És még itt az is a kérdés akkor szintén a hallgató kedvéért, hogy mennyiben másabb a két műfajak, hogyha szólóban táncolsz egyedül a színpadon, vagy ha páros táncot kell bemutatni?
1: Hát általában inkább szólóban táncolok, mivel hogy ugye négyen vagyunk az együttesben, és mindenkinek van egy hangszere, és én vagyok az, akinek ugye csak a hangja van tulajdonképpen, ezért mindig én vagyok a soros, akit kiküldenek táncolni, és egyébként én nem is bánom, mert nagyon szeretem. Úgyhogy inkább szólóban táncolok, nyilván egyszer-egyszer apukám is megmozdul velem mondjuk, és akkor vele együtt táncolok, amit egyébként nagyon szeretek, mert tényleg azért nem mindig tudunk így párosban táncolni, csak ha mondjuk van egy vendégzenész a zenekarban, de leginkább szólóban táncolok. Megmondom őszintén, hogy mindkettőnek megvan a maga varázsa.
0: Tehát akkor mind a kettőt szereted, és mindegyiknek más a szépsége. Milyen érzés a családoddal egy színpadon állni? Ez egy hatalmas kiváltság is, és egy nagyon nagy élmény, de gondolom azért vannak ennek nehézsége is, vagy nehezebb oldala.
1: Hát ez egy leírhatatlan dolog. Nagyon-nagyon jó érzés, de ezt te is tudod, mert te is átéled, és tényleg ez ilyen megmagyarázhatatlan, hogy ránéztek egymásra, és tudjátok, hogy a másik mit gondol, pláne ennyi év után. Vannak nehézségei is, igen, mert nem mondom, hogy nem zördülünk össze azért a próbákon, tehát mindenkinek megvan a saját maga véleménye, de annyira más családtagokkal megbeszélni a dolgokat, vagy tényleg az, hogy ha utazunk, akkor... Tehát nincsenek nehézségek, nincsenek olyan nehézségek, amiket nem tudunk mondjuk így átlépni, vagy megbeszélni, és sokkal könnyedebben megy azért így a dolog, a munka. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, nagyon hálás vagyok, hogy ezt csinálhatom, mert nem is tudnám egyébként enélkül elképzelni az életem, és nagyon-nagyon remélem, hogy a gyerkőcök is hamarosan velünk együtt egy színpadon állhatnak. Ugye a kisfiam az már így próbálkozik, és egy-két fellépésre már azért így elvittük, és azt látjuk, hogy azért van tehetsége, úgyhogy próbáljuk így most már így bele tanítani ebbe az egész dologba, hogy ez jó dolog, ezt nagyon jó, hogyha csinálja, és egyébként szereti is.
0: Igen, az látszik
1: szóval
0: is
1: nagyon, igen, hál' Istennek, nagyon örülök neki, mert egyébként nem erőltetném semmiféleképpen, de nagyon szereti. Szóval, hogy tényleg ez egy akkora plusz az életben, hogy együtt zenéltek, hogy megélitek azokat a pillanatokat, hogy ránéztek az emberekre tényleg a színpadról, és azt, amit ők átadnak felénk, az hihetetlen tényleg.
0: Fontos számodra a közönséggel való aktív kapcsolat egy-egy koncert alkalmával?
1: Számomra nagyon, mert ebből merítkezzünk, ugye. Tehát mindegy, hogy nagy színpadon állunk, vagy egy kisebb teremben vagyunk 15 emberrel például, mert szerintem ez az egész egyébként hangulatfüggő, és hogyha jó a közönség, és tényleg szeretik a

0: a zenéddel.
1: Mennyiben változott egyébként a színpadi jelenléted a fiatalkorodhoz képest, vagy hogy másképp éled-e meg a színpadon való létezést, mint akár tizenévesen?
0: Hát én teljes mértékben úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sokat változtam, és jó irányba. Tehát azért, amikor fiatal voltam, egy picit így visszahallgatókhoz, én például nem is nagyon szerettem, mert nem értettem még. És most, hogy felnőtt lettem, sokkal jobban átélem a dalszövegeket, sokkal jobban át tudom adni a közönségnek, és valahogy tényleg ez már most szívből jön.
1: Melyik a kedvenc dalod a repertoárotokból? Ugye van jó néhány olyan ikonikus dal Kanizsa Csillagai Együttestől, amit mindenki ismer, és olyan is, amit kimondottan hozzád kötődik, de kíváncsi vagyok, hogy neked melyik a kedvenced?
0: Megmondom őszintén, hogy kedvencem egyébként nincs, de nagyon szeretem például, amit apukám írt a kisfiamnak, a Köszönöm Istenem című dalunkat. Az különösen tényleg az ilyen, az a szívemben van az a dal, azt nagyon-nagyon szeretem, nagyon szeretik, de egyébként a Másfél hete is ilyen, amit így a legtöbben ismernek talán tőlünk, vagy a régiek közül a tényleg nagyon sok van. Úgyhogy nem is tudnék választani, meg kiemelni így egyet, de ha kellene, akkor inkább a kisfiamhoz írt dalt választanám.
1: Ugye a te életed része már egy jó pár éve a cigányzene, a cigány folklór mellett a pop zene is. Ez hogyan jött az életedbe, és pontosan mikor?
0: Én nagyon sokat jártam már általános iskolában népdalversenyekre például, és már az is nagyon tetszett. És azért a cigány népdalok azok teljesen másak, mint a magyar népdalok. És úgy voltam vele, hogy ha már ezt el tudom énekelni, vagy el akarom énekelni, és így ebbe benne vagyok ebben a tanulásban, hogy hogyan fejlesztem a hangomat, stb., akkor igenis meg szeretném tanulni azt is, hogy populáris zenében hogy kell használnom a hangomat. És nagyon-nagyon sokat gyakoroltam. Eleve ugye imádtam az R&B, a populárisabb dalokat, a régi dalokat. Tehát én imádtam például Cserhátitól a dalokat, vagy Kovács Katitól. És amikor hazajöttem a suliból, akkor általában leültem a számítógép elé, és elkezdtem karaokizni, utánozni az előadókat. Például Karamelt imádtam, és próbáltam így összeszedni, amit tőlük így megtanultam az internet segítségével.
1: De akkor ebben nem volt tanár, aki segített volna neked, hanem ezt is teljesen autodidakta módon egyedül?
0: Igazából az énektanárom, aki az általános iskolában végig kísért, őtőle nagyon sok mindent tanultam így a hangképzésekről, és ő segített nekem, illetve hát apukám volt az, aki mindig megmondta, hogy mi az, ami jó, mi az, ami nem jó, illetve hát igen, tehát így magamtól próbálgattam így összeszedni a dolgokat.
1: Már ebben a populáris műfajban is úgy érzed, hogy van egy saját kiforrott stílusod, ugye már jó pár éve ezt is csinálod, rengeteg előadóval hallhatnak közös dalokat tőled vagy veled.
0: Mondhatni, hogy még azért keresem azt a stílust, ami ténylegesen én vagyok, mert ugye imádom a cigányzenét, egyébként imádom a mulatos cigányzenét is ugyanúgy, imádom a külföldi zenéket énekelni, tehát hogy tényleg mindent nagyon szeretek. Még ezeket a rokkosabb vonalat is nagyon tényleg meghallgatom, szoktam otthon gyakorolni egy-egy dalt, úgyhogy még mindig nem találtam meg, én azt mondom így az én stílusomat, ami igazán én vagyok, de talán így mindegyik zenei stílusnak így az összességéből egy kicsi, és akkor valahogy úgy az vagyok én.
1: Még egy picit visszatérve arra, hogy mit ad neked a cigánykultúrának a színpadi képviselete, hogy ez mennyiben felelősség? Ugye már egy picit érintettük ezt az elején, de hogy látod, ez miért fontos neked?
0: Hát ugye, amit az elején is elmondtam, az az, hogy nagyon azt látom a fiatalokon, hogy érdektelenek e felé a dolog felé, és azért ez tök szomorú így látni számomra, meg már amikor iskolás voltam akkor is, tehát nem az autentikus folklór zenét hallgatták, hanem inkább ezt amivel semmi bajom tényleg, félreértés ne essék, de például ezt a szintetizátoros, teljesen műzenét, én már annyira nem kedvelem, és tehát annyi érték van ezekben a zenékben. Tényleg több érzelem, legalábbis szerintem, az én nézőpontom szerint sokkal értékesebb, akár a táncban,

0: nagyon sok olyan hagyományunk van egyébként, ami szerintem ilyen követendő példa lenne a mai roma fiatalok felé, de hát ugye mivel nagyon sokan nem látják ezt már otthon, vagy már otthon sem, a szülők sem hallgatták ugye ezeket a régi autentikus zenéket, ezért ez így feledésbe kezd merülni, és szerintem ez az, amit nem szabad hagynunk. Ezért érzem azt, hogy talán egy picit ezzel is segíthetek a fiataloknak, hogy így általam megértsék, vagy megéljék ezt a zenét jobban.
1: Te egyébként milyen értékeket kaptál otthonról a szüleidtől? Most nem csak zenei értelemben, hanem bármiben az életben. Milyen példával állnak ők előtted?
0: Én mindig is nagyon büszke voltam a szüleimre, mert nagyon jó neveltetést kaptam. Mindenre tulajdonképpen, ami fontos az életben, arra ugye ők tanítottak, mind viselkedésben, tehát azért nyilván ugye a roma lányoknak megtanítanak otthon dolgokat, például, hogy ne legyél túl kihívó, vagy tehát nem mutogasd magad, és a többi, és a többi. Nyilván nem ilyen nagyon kötötten, tehát hogy nem az volt, hogy csak szoknyába járhatok, mert azért ennél egy picit már modernizálódtak az én szüleim is, és egy picit már másképp fogták fel a helyzetet, de nagyon sok mindent átadtak tényleg, és szerintem az öcsémmel nagyon jó nevelést kaptunk, jobbat nem is kaphattunk volna tényleg, és ez meg egy plusz, hogy kaptunk olyan szülőket, akiktől ezeket az értékeket megtanultuk, és vihetjük tovább. Illetve hát azért a tehetséget is hál' Istennek örököltük, úgyhogy tényleg csak a legjobbakat tudom róluk elmondani, nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, mindketten az öcsémmel, és ilyen szülők szeretnénk mi is lenni.
1: Hogyan alakul most az együttes szempontjából a nyári időszak? Milyen koncertek, milyen új projektek állnak előttetek?
0: Nemrég kiadtunk egy videóklippet. Most egyébként egy picit ezen vagyunk rajta, mert hamarosan lesz majd egy új hallgatónk. Például ugye Sies anyámat is nagyon szerette a közönség, hál' Istennek, és így úgy gondoltuk, hogy akkor legyen még egy. Gyönyörű lesz egyébként, azt már most előre így mondom. Tehát mindenki hallgassa majd meg, aki teheti. Illetve hát próbák vannak, gyakorlunk ezerrel, nyárunk fellépni, a Kanizsa Csillagai oldalán egyébként mindenki van írva, tényleg megtaláljátok a fellépéseket, hol leszünk, hol találkozhattok velünk. Szóval minden info ott van igazából, gyakorlunk, járjuk az országot, úgyhogy ebből áll most a nyár, illetve hát azért próbálunk a családra is időt szakítani, amennyire tudunk így a fellépések között, és hát próbálunk ugye gyerekekkel is, meg együtt, közösen a nagy családdal elmenni nyaralni, úgyhogy most ezt is szervezgetjük.
1: Igen, akkor nem olyan egyszerű a logisztika ilyen szempontból.
0: Hát nem. Például évekkel ezelőtt volt az, hogy mindig azt mondtuk, hogy hihetetlen, hogy nem tudunk elmenni így együtt, tényleg az öcsémék családja, ugye a miénk és apukámék, hogy így egybe egy jó nagy nyaralásra, és aztán tavaly sikerült eljutnunk, nem messze ide Horvátországba, de annyira jó volt tényleg, hogy együtt tudtunk lenni, mert egyébként apukám is, meg anyukám is nagyon, nagyon szereti az unokákat, és hogyha egy napig nem látják őket, akkor már baj van, és tényleg nagyon családcentrikusak vagyunk, meg nagyon összetartó család vagyunk, és nekünk fontos az, hogy a próbákon kívül ugye tényleg nagyon-nagyon sok időt töltsünk együtt.
1: Hát akkor kívánom, hogy ez a nyaralás idén is megvalósuljon, és sikerüljön időt szakítani rá a sok elfoglaltság mellett, és akkor nagyon sok sikert kívánok még az előttetek álló koncertekhez, és ehhez a sűrű, intenzív időszakhoz, ami így a nyári szezont jellemzi. Köszönöm szépen a beszélgetést is neked, és köszönöm, hogy megosztottad a gondolataidat.
0: Én köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Más

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Makai Ildikó.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője Makai Ildikó köszönti Önöket. Ez alkalommal elsősorban a népzene kedvelőit invitáljuk a készülékek elé. Csodaszép szlovák népdalokat hallhatnak ugyanis Eleonora Vancsikova Kapaszna előadásában. Červenbo jablčko, azaz piros almácska. Ez a címe a népdalénekesnő 2012-ben megjelent CD-lemezének, melynek felvételei a Szlovák Rádióban készültek Pozsonyban. Erről a lemezről válogatunk a mai műsorban, melyhez kellemes rádiózást kívánok!

A cservenból jablcsko, azaz a piros almácska, a Vázsec vagy más néven Vágfalva legismertebb népdala. Egész életemen át elkísér, így nem volt kérdés számomra, hogy így neveztem el ezt az albumot, melyen 1982-ben indult szóló karrierem, rádiós felvételeit hallhatják. Legnagyobb győzelmemnek azt tartom, hogy dacára a sok nehézségnek mind a mai napig énekelek, vallotta önmagáról Eleonora Vancsikova Capasna. Következzék most három Vázseci vagy Vágfalva környéki dalcsokor, sorrendben a Vázsecki egy élcsatá, Vágfalvi leányok, Oj, keby sa mi vrátil 18 ročník, Ó, ha ismét 18 éves lehetnék, és a Ja frajera nemám, nincs nékem szeretőm című nóta.

0: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Eleonora Vancsíková Kapaszná, szlovák énekesnő, kicsi gyermekkorától kezdve énekel, sok szlovákiai és külföldi népdaléneklési verseny győztese. A népzene szeretetét édesapjától, Michal Kapasznytól, a Vážec Folklór Együttes művészeti vezetőjétől örökölte, lánya Anna Mária pedig a Kárpáti Népi Együttes énekese. Több folklórcsoportban is énekelt, hangképzést tanított, együtteseket vezetett. A szóban forgó CD-n a Lúcsnica, a Vážec, a Vajana és a Kárpáti Népi Együttesekkel való közös munka során született felvételeket hallhatjuk. A következő percekben vágfalvi szerelmes dalokat hallhatnak Ljubosz Nezvásca címmel, majd a Sohajcsek Hudobni, azaz Szegény Legényke című népdalcsokor következik. Izba!

Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje című műsor mai adásának végéhez közeledünk. Ez alkalommal Eleonora Vancsikova Kapasznál népdalaiból válogattunk, az ő előadásában következzék a Visívácski, azaz a Hímzések című dalcsokor. Szlovák dallamokkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ismét, a szerkesztőt Makai Ildikót hallották. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kívánok!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.